Üdvözöljük hallgatóinkat! A Történelem a tények tükrében című sorozatunkban a sorsfordító történelmi eseményeket és azok messze menő hatásait vesszük nagyító alá. Ebben a részben az európai integráció egyik mérföldkövével, a Maastrichti szerződéssel foglalkozunk. Megvizsgáljuk azt is, hogy az amszterdami és a nizzai szerződés később hogyan aktualizálta a dokumentumot. Adásunkban áttekintjük a történelmi összefüggéseket, a szerződések hatálybalépését és főbb eredményeit.

0: A Maastrichti szerződés jelentőségének megértéséhez először is menjünk kicsit vissza az időben, idézzük fel a történelmi hátteret. Az európai integráció története a II. Világháború pusztítása után kezdődött. Az európai vezetők a borzalmak láttán mindenképpen meg akartak akadályozni egy újabb háborút, és úgy gondolták, hogy a tartós béke kulcsa a gazdasági együttműködés lehet. Ebből az elhatározásból hozták létre 1951-ben az Európai Szén- és Acélközösséget, majd az 1957-es római szerződésekkel az Európai Gazdasági Közösséget és az Európai Atomenergia Közösséget. A következő nagy lépést az 1986-os Egységes Európai Okmány jelentette, amely 1992-re kitűzte az egységes piac megteremtését az Európai Gazdasági Közösségen belül. Az így létrejövő egységes piac biztosította az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad mozgását. Az 1980-as évek végére azonban az Európai Gazdasági Közösség tagjai úgy érezték, hogy még szorosabb integrációra van szükség, és nem csak gazdasági, hanem politikai szempontból is szorosabbra kell fűzni együttműködésüket.
1: A Maastrichti szerződést, hivatalos nevén az Európai Unióról szóló szerződést 1992. február 7-én egy délkelet-hollandiai városban, Maastrichtban írta alá az akkori 12 tagország. A dokumentum a tagállamok ratifikációja után 1993. november 1-én lépett hatályba. A szerződés több szempontból is korszakos jelentőségű volt. Először is, hivatalosan is létrejött az Európai Unió, így az Európai Gazdasági Közösség egy szorosabban és több területen együttműködő szövetségé alakult át. A Maastrichti szerződés további fontos újításként bevezette az uniós polgárság intézményét, amely lehetővé tette a polgárok számára, hogy az Európai Unión belül szabadon mozogjanak és ott bárhol letelepedhessenek. Emellett az európai önazonosság és egységérzését erősítette az is, hogy az uniós polgárságnak köszönhetően a tagállamok állampolgárai bármely uniós országban jelöltként indulhatnak és szavazhatnak a helyi és az európai választásokon. A Maastrichti szerződés következő lényegi eleme a gazdasági és monetáris unió részletes terve volt. Az elképzelés és megvalósítás az euró bevezetésében teljesedett be. A közös pénznem arra volt hivatott, hogy fokozza a gazdasági stabilitást és megkönnyítse az uniós tagállamok közötti kereskedelmet, illetve az unión belüli utazást. További újdonság volt, hogy a szerződés három pillérre helyezte az Európai Uniót. Az európai közösségek, valamint a gazdasági, szociális és környezetvédelmi politikák szolgáltak első pillérként. A közös kül- és biztonságpolitika alkotta a második pillért, amely azt kívánta szavatolni, hogy az uniós országok egységes külső jelenléttel, valamint összehangolt biztonsági stratégiával rendelkezzenek. Végezetül utolsó pillérként megjelent a bel- és igazságügy területe, amelyen belül megkezdődött a bűnüldözési, igazságügyi és bevándorlásügyi együttműködés.
0: A szerződés nagymértékben megerősítette az Európai Parlament szerepét. Az együttdöntési eljárás bevezetésével ugyanis kiterjesztette a parlament jogalkotási hatáskörét. Így az intézmény számos szakpolitikai területen az Európai Unió tanácsa mellett társjogalkotói rangra emelkedett. A szerződés az Európai Bizottságra vonatkozóan is nagyobb befolyást biztosított a parlamentnek. Azóta ugyanis a képviselők hagyhatják jóvá, illetve utasíthatják el a bizottság elnöki posztjára jelölt személy, illetve az egész biztosi testület kinevezését. Ezen kívül a parlamentnek a Maastrichti szerződés óta a költségvetési kérdésekben is nagyobb súlya van, így az intézmény jobban ellenőrizheti az EU költségvetését. A parlament szerepét érintő változások mind hozzájárultak ahhoz, hogy az EU döntéshozatali folyamata átláthatóbbá váljon, és még inkább a polgárok akaratát tükrözze.
1: A Maastrichti szerződést később az amszterdami és a nizzai szerződés igazította az aktuális fejleményekhez.
0: Az amszterdami szerződést 1997. október 2-án írták alá, és 1999. május 1-én lépett hatályba. Elsődleges célja az volt, hogy egyszerűsítse az uniós intézmények működését, és így felkészítse őket az EU jövőbeli bővítéseire. Bevezette az úgynevezett megerősített együttműködés lehetőségét. Ezzel a módszerrel az érdekelt tagállamok összefoghattak, és bizonyos területeken akkor is együttműködhettek, ha más tagországok nem akartak azonnal csatlakozni hozzájuk. Ez a rugalmasság kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy a bővülő EU-ban a tagországok különböző igényei és érdekei ne csorbuljanak. Az amszterdami szerződés egy szociális fejezetet is beemelt az uniós jogba, és ezzel ráirányította a figyelmet a szociális jogokkal, a foglalkoztatással és a megkülönböztetésmentességgel kapcsolatos területek fontosságára. További célul tűzte ki a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozását, amely az uniós országok szorosabb együttműködését eredményezte olyan területeken, mint a menekültügy, a bevándorlás és az igazságszolgáltatás. A szerződés megerősítette a közös kül- és biztonságpolitikát is, létrehozta ugyanis az uniós fődiplomata, vagyis az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének tisztségét. Ez nagyban elősegítette, hogy az unió nemzetközi szintéren egységesen tud fellépni. Az amszterdami szerződés emellett az unió hatékonyabb működése céljából intézményi reformokat vezetett be. Kiterjesztette az együttdöntési eljárást, amelynek értelmében a parlament bizonyos esetekben a tanáccsal közösen végezte a jogalkotási munkát, és más területen is növelte az Európai Parlament hatáskörét.
1: február 26-án a tagállamok aláírták a Nizzai szerződést, amely 2 évvel később lépett hatályba. Fő feladata az volt, hogy felkészítse az EU-t addigi történelme legnagyobb bővítésére, amely 2004-ben 10 új tagország, köztük Magyarország csatlakozásával valósult meg. A szerződés kiigazította a szavazati súlyokat a tanácsban, megváltoztatta az Európai Bizottság összetételét, és bővítette azokat a területeket, ahol a tanácsnak minősített többségi szavazást kellett alkalmaznia. Mindezekre a változásokra azért volt nagy szükség, hogy az EU döntéshozatali folyamatai a nagyobb számú tagországgal is hatékonyak és eredményesek maradjanak.
0: A Maastrichti szerződés, valamint az azt aktualizáló amszterdami és nizzai szerződés az európai integrációs folyamat jelentős állomásai voltak. A Maastrichti szerződés nagy horderejű politikai, gazdasági és társadalmi változásokat vezetett be, és ezzel lefektette a ma ismert EU alapjait. Az amszterdami és a nizzai szerződés erre építve tudtak tovább lépni. Kiigazították az intézményi rendszert, és felkészítették az EU-t a bővítésre. Ezek a szerződések jól tükrözik, hogy az Európai Unió dinamikus és fejlődésre képes, megfelelően tud alkalmazkodni az új kihívásokhoz és lehetőségekhez, illetve szükség esetén a reformoktól sem riad vissza. Az EU folyamatosan növekszik és változik, azonban ezek a felépítését és működését lefektető alapszerződések továbbra is sarokkövei maradnak.
1: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: Uma vez eleitos, os eurodeputados podem assumir várias funções, tais como exercer o cargo de presidente do Parlamento Europeu, fazer parte de comissões ou tornar-se observadores, que apesar de ser cargo com menos visibilidade, é igualmente importante. Neste episódio vamos analisar o cargo de observador, a fim de compreender melhor quem pode ser quais são as suas funções e como atuam. As eleições constituem a base de uma democracia funcional, ou seja, a observação eleitoral é uma forma de garantir que as eleições são justas, livres e democráticas. O Parlamento Europeu desempenha papel importante nesse processo, enviando delegações para observar eleições em vários países, quando as autoridades nacionais o convidam a fazê-lo. Já envia missões de observação eleitoral a países terceiros desde 1994. Quando um país convida o Parlamento a observar as suas eleições, a delegação parlamentar realiza a missão de observação eleitoral em estreita cooperação com o Conselho Europeu, a Comissão Europeia e outras instituições internacionais relevantes. Nos últimos 20 anos, a UE efetuou mais de 200 missões de observação eleitoral em cerca de 75 países. Atualmente, o Parlamento Europeu envia até 12 delegações por ano para observar eleições em todo o mundo. Estas delegações juntam-se a missões com uma duração mais longa, já em curso, e lideradas pela UE ou pelo Gabinete para as Instituições Democráticas e os Direitos Humanos da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa. Os eurodeputados desempenham um papel crucial nestas missões. Cada missão de observação eleitoral da UE é chefiada por um eurodeputado, que é nomeado chefe de missão pelo vice-presidente da Comissão Europeia. As delegações incluem geralmente 7 deputados pertencentes a diferentes grupos políticos. Passam cerca de 4 ou 5 dias no país e reúnem-se com as autoridades locais, partidos políticos, ONGs e outros observadores. Durante as eleições propriamente ditas, os eurodeputados observam a abertura e o encerramento das eleições, a votação e a contagem nas assembleias de voto e noutros locais. Participam igualmente numa conferência de imprensa para apresentar as suas conclusões preliminares. Uma vez que os eurodeputados têm experiência em candidatar-se a cargos, compreendem os desafios e as nuances das eleições. Isso dá-lhes uma perspectiva única e ajuda-os a acompanhar o processo de forma eficaz. A sua presença também reforça a visibilidade e a legitimidade das missões de observação. Naturalmente, os eurodeputados respeitam um código de conduta rigoroso durante as missões. Devem evitar conflitos de interesses, não podem interferir no processo eleitoral e só podem tecer comentários sobre os candidatos ou questões políticas após a conferência de imprensa oficial. Tal ajuda a garantir que as suas observações são imparciais e credíveis. Por exemplo, a missão de observação eleitoral da UE ao Zimbábue de 2023 concluiu que, embora o quadro jurídico pudesse constituir uma base adequada para a realização de eleições em conformidade com as normas internacionais, a sua aplicação padecia de falhas. Tal resultou num ambiente injusto e intimidante para os eleitores. O antigo eurodeputado e chefe de missão, Fábio Máximo Castaldo, explicou que, apesar do Zimbábue concordar em conceder à delegação acesso ao processo eleitoral, ainda assim enfrentaram obstáculos. Essa situação realçou a necessidade de melhorias significativas para que o país cumpra as normas eleitorais a nível regional e internacional. Fica evidente que as missões de observação eleitoral do Parlamento Europeu desempenham um papel crucial no apoio e na promoção da democracia em todo o mundo. O seu principal objetivo é ajudar os países a realizar eleições justas, livres e democráticas, analisando os processos eleitorais e fornecendo avaliações independentes e imparciais. Para saber mais sobre os outros cargos e funções importantes no Parlamento mencionados neste episódio, como Presidente do Parlamento Europeu, Vice-Presidentes ou as Comissões, ouça outros episódios da série O Jargão Simplificado. Este episódio é disponibilizado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
3: Ar žinojote, kad vienam iš tūkstančio Europos Sąjungos gyventojų gestų kalba yra jų pirmoji kalba? Tiksliau, viena iš gestų kalbų, nes nėra vienos visuotinės sistemos. Šiuo metu Europos Sąjungoje yra 29 oficialios nacionalinės gestų kalbos. Jas vartoja ne tik kurti ir neprigirdintys asmenys, bet ir girdintys žmonės, norintys bendrauti su šeima ar draugais. Siekdamos didinti informuotumą apie šią kalbų ir kultūrų įvairovę, Jungtinės Tautos rugsėjo 23-ąją paskelbė tarptautinę gestų kalbų dieną. Klausotės tinklalaidės iš ciklo Siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šiame epizode apžvelgsime gestų kalbas Europos Sąjungoje ir Europos parlamento pastangas jas išsaugoti ir skatinti jų vartojimą. Gestų kalbos yra turtingos ir įvairios. Labai svarbu žinoti, kad tai savarankiškos kalbos, tai yra, jos nėra sukurtos pagal sakytinės kalbas. Visos gestų kalbos turi savitą gramatiką, žodyną ir sintaksę ir yra glaudžiai susijusios su bendruomenė ir kultūra, kurioje jos susiformavo. Pavyzdžiui, Italijoje vartojama italų gestų kalba, Prancūzijoje prancūzų gestų kalba. Kai kuriuose šalyse vartojamos dvi skirtingos gestų kalbos. Pavyzdžiui, Belgijoje vartojamos flamandų ir Belgijos prancūzų gestų kalbos. Gestų kalbos varijuoja priklausomai nuo šalies, regiono, amžiaus grupės ir net socialinių aplinkybių. Jos pasitelkiamos ne tik kaip komunikacijos priemonė, bet ir kaip kultūros raiškos, tapatybės ir meninio kūrybiškumo forma. Kaip ir sakytinės kalbos, gestų kalbos gali būti skirstomos į kalbų šeimas. Dvi gestų kalbos gali būti panašios, bet jos niekada nebūna visiškai vienodos. Pavyzdžiui, Austrijos gestų kalba ir Nyderlandų gestų kalba paprastai lengviau supranta Vokietijos nei Graikijos gestų kalbos vartotojai. Šiuo metu 27 ES šalyse vartojamos 29 nacionalinės gestų kalbos. Liuksemburgas vartoja savitą vokiečių gestų kalbos variantą, o kai kurios šalys, pavyzdžiui, Suomija ir Estija, pripažįsta daugiau nei vieną gestų kalbą. Suomijoje vartojamos suomių ir suomių švedų gestų kalbos, o Estijoje estų ir rusų gestų kalbos. Ypač įdomu tai, kad kurtieji iš skirtingų šalių dažnai sugeba veiksmingai bendrauti net nemokėdami tos pačios nacionalinės gestų kalbos. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad susitinka kurčiasis iš Prancūzijos ir kurčiasis iš Lenkijos. Nors vartoja skirtingas nacionalines gestų kalbas, tikėtina, kad jie greitai ras būdą bendrauti, naudodami vienodus ženklus, gestus ir veido išraiškas. Tai būtų daug sunkiau dviem girdintiems žmonėms, kurie moka skirtingas sakytines kalbas. Nors nėra universalios gestų kalbos, visiems neprigirdintiesiems suprantamos gestų kalbos koncepcija vystoma, ypač nuo 1951 metų, kai buvo įkurta Pasaulio kurčiųjų federacija. Tarptautinė gestų kalba yra komunikacijos sistema, pasitelkiama tarptautiniuose renginiuose, pavyzdžiui, konferencijose ir susitikimuose. Tai nėra visiškai standartizuota ar oficiali kalba. Tarptautinė gestų kalba neturi nustatytos gramatikos ar žodyno, ji remiasi gestais, bendrai ženklais ir kontekstu. Tarptautinė gestų kalba dažnai apima tarptautiniu mastu labiausiai atpažįstamus gestus, o jos forma gali skirtis priklausomai nuo regiono. Pavyzdžiui, ES dažniausiai naudojami vakarų Europoje labiau paplitę gestai, o Azijoje ar Afrikoje galima pastebėti įvairių variantų. Svarbu pažymėti, kad tarptautinė gestų kalba nepakeičia nacionalinių gestų kalbų ir neturi tokio paties teisinio statuso. Vis dėlto ES ir tarptautiniu lygmeniu vertimo į tarptautinę gestų kalbą poreikis gerokai išaugo, ypač aukšto lygio susitikimuose ir renginiuose. Šis augimas byloja apie didėjantį kurčių ir neprigirdinčių asmenų judumą bei dalyvavimą visoje Europoje ir išryškina įtraukių komunikacijos priemonių poreikį. Kokius veiksmus šio klausimu vykdo Europos parlamentas? Parlamentas užtikrina, kad plenarinių posėdžių diskusijos būtų verčiamos į gestų kalbą nariams, kuriems reikalingos tokios vertimo paslaugos. 2016 metais parlamentas priėmė rezoliuciją dėl gestų kalbų ir profesionalių gestų kalbų vertėjų. Joje pripažįstama, kad ES šalyse esama vertimo į gestų kalbą paslaugų prieinamumo ir kokybės skirtumų. Parlamentas taip pat pritarė tarptautinės gestų kalbos vertimo paslaugų teikimui visuose plenariniuose posėdžiuose. Be to, Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Jungtinių tautų asmenų su negale teisių konvencijos įgyvendinimo. Rezoliucijoje Europos parlamento nariai pabrėžė, kad asmenims su negale turi būti užtikrinta prieiga prie prieinamo formato informacijos ir komunikacijos priemonių, taip pat prie įvairių rūšių negalios pritaikytų technologijų, įskaitant gestų kalbas. Todėl jie paragino komisiją imtis reikiamų priemonių, siekiant užtikrinti ES teisės aktų susijusių su prieiga prie informacijos ir komunikacija įgyvendinimą. Savo rezoliucijoje dėl gestų kalbų parlamentas akcentavo kvalifikuotų, profesionalių gestų kalbų vertėjų svarbą ir paragino oficialiai pripažinti nacionalines ir regioninės gestų kalbas tiek valstybėse narėse, tiek visos ES lygmenių. Galiausiai Europos parlamento nariai paragino ES šalis skatinti gestų kalbų mokymąsi taip pat, kaip ir užsienio kalbų, ir įtraukti jas į mokyklų mokymo programas. Taip siekiama didinti informuotumą apie gestų kalbas, skatinti jų vartojimą ir gerinti kalbinę bei socialinę įtrauktį. 2024 m. rugsėjį vienintelė Europos lygmenių kurtiesiems atstovaujanti viršvalstybinė organizacija Europos kurčiųjų sąjunga ir asociacijos iš visų 27 ES šalių paskelbė pozicijos dokumentą tema Nacionalinių gestų kalbų pripažinimas ES oficialiosiomis kalbomis. Šiame pozicijos dokumente raginama 29 nacionalines gestų kalbas pripažinti ES oficialiai.

0: listen.
1: Although most purchases in the European Union still take place offline in physical stores and are paid for primarily in cash, online shopping and cashless electronic payments are rising dramatically. In the EU, a large number of people, especially those under the age of 45, shop online at least some of the time. Online and in physical stores, the use of cashless payments, particularly e-wallets, is increasingly common. This new digital economy does face significant challenges, however, including problems related to cybercrime, privacy, and pollution. Still, the convenience and efficiency of these methods, along with their popularity among young people and EU support for the digital economy, mean that their usage will continue to grow. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. This episode is about the rise of e-commerce and a cashless society. In 2015, 7% of all retail transactions were made online. In 2020, that percentage had more than doubled. China, in particular, is driving this trend, as more than 1 in 3 of all of its retail sales were made online in 2019, by far the highest rate in the world. This growth in e-commerce is mainly concentrated in Chinese and American online marketplaces, such as Taobao and Amazon. 84% of the population of the EU regularly uses the internet, so e-commerce is likely to become increasingly common in Europe. According to Eurostat, 60% of EU residents ordered something online in 2019, compared to 32% in 2009. This percentage is even higher among young people. In the EU, the average online shopper is under the age of 65, highly educated, and either employed or engaged in education. In contrast, groups with less money to spend, such as retired and unemployed people, are less likely to shop online. The outbreak of the COVID-19 pandemic rapidly shifted the e-commerce landscape as people tried to stay at home and avoid social contact with others. In China, for example, fresh grocery deliveries on one marketplace tripled over a 10-day period in February 2020. The effort to cut down person-to-person contact also resulted in a rise in contactless electronic payments. However, the pandemic also led to online sellers overcharging for items including masks and hand sanitizer, whose prices rose by more than 2,000%. The rise of e-commerce has led to many new digital payment options, including the increasingly popular e-wallet, which lets users pay with their smartphones. Nonetheless, 80% of purchases in Europe are still made using cash, although this varies drastically from country to country. It's important to note that there is currently no one EU-wide retail payment method in euros other than cash, which is a source of concern for the European Central Bank. There are clear positives and negatives when it comes to the increasing dominance of e-commerce and cashless payments. E-commerce has been shown to drive job creation, particularly in developing countries, although the quality of these jobs is uncertain. Cashless payments reduce fraud and the costs associated with handling cash. Globally, 2.5 billion people do not have bank accounts, so the rise in mobile payments, which do not require a bank account, may make electronic payments more accessible to these groups who primarily rely on cash. One concern with the big platforms involved in e-commerce, such as Amazon, is their ability to gain a huge advantage over in-person stores by collecting vast amounts of data on their users. In China, for example, facial recognition tools are increasingly used for commercial and other purposes. However, the EU's 2016 General Data Protection Regulation means that these issues are less of a problem in the European Union, although caution is still needed. E-commerce is also causing a rise in pollution as a result of the increase in the total packages ordered and the transport needed to deliver those packages. Companies are taking various steps to address these issues, but broader solutions are needed. E-commerce and cashless payments also come with a greater risk of cyber attacks and cyber security breaches, something that people in the EU consider to be a major problem. And finally, product safety is also an issue for e-commerce, as recent research has shown that 3/4 of products bought from the major online marketplaces failed in safety tests. For many years, the EU has supported broad transformations to create a Europe that's ready for the digital age. It's adopted legislation to make online sales across countries easier, to protect EU citizens' right to digital privacy, to improve consumer protections, to fight cybercrime, and to improve product safety standards. The EU will put forward a digital skills education plan and support for small businesses to thrive in the digital age. At the same time, it's implementing its Green Deal and working to make Europe's economy carbon neutral by 2050. As competition with other regions grows, especially with the United States and China, the goal of achieving digital independence will become increasingly important for the EU. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
0: Európska cena Karola Veľkého pre mládež sa udeľuje mládežníckym projektom zameraným na podporu demokracie, spolupráce a porozumenia v Európe i vo svete. Je prejavom uznania voči tým mladým ľuďom, ktorí sa vytrvalo snažia posilňovať spoločný zmysel pre európsku identitu. Cena vznikla v roku 2008 a udeľujú ju spoločne Európsky parlament a nadácia ceny Karola Veľkého v Aachene. Národné poroty v jednotlivých členských štátoch a Európska porota každoročne vyberú projekt z každej krajiny Európskej únie. Víťazi národných kôl sú pozvaní na slávnostné odovzdávanie ceny v nemeckom Aachene, kde sa vyhlásia tri najlepšie projekty. Podujatie sa tento rok konalo 12. mája a prvé miesto získal projekt ILEM z Belgicka. Ide o prvú jazykovú aplikáciu určenú utečencom a žiadateľom o azyl. Aplikácia využíva jazyk na prekonávanie nedorozumení medzi rozdielnymi kultúrami, ako aj vedomostných medzier utečencov o krajinách, do ktorých prišli. Obsahuje množstvo užitočných fráz, príbehov a hier na učenie sa jazyka a ponúka spôsoby, ako sa spojiť aj s ďalšími používateľmi. Cieľom projektu je zblížiť ľudí s rozdielnym kultúrnym pozadím, skúsenosťami a spoločenským postavením. Myšlienka projektu sa zrodila v roku 2021 v duchu hesla Utečenci pre utečencov. O druhé miesto sa podelili hneď dva projekty. Mobilné klimatické múzeum z Litvy a Európsky spravodajca z Holandska. Litovská organizácia s anglickým názvom Active Youth, v preklade Mládež v akcii, vytvorila v máji 2022 projekt mobilného klimatického múzea. Jeho ambíciou bolo motivovať ľudí k takému životnému štýlu, ktorý bude šetrný ku klíme. Múzeum tvoria 4 mobilné námorné kontajnery, ktoré predstavujú 4 témy. Sú nimi zmena klímy, Európska zelená dohoda, udržateľné poľnohospodárstvo a zdravé potraviny a napokon praktické tipy na zníženie spotreby. Výstavu mobilného klimatického múzea možno usporiadať aj v ďalších krajinách. Popri litovskom projekte skončil na druhom mieste aj projekt Európskeho spravodajcu, ktorý vznikol v roku 2022 v Holandsku. Spája viac ako 140 mladých novinárov z celej Európy, ktorých cieľom je žurnalistika zameraná na Európu. Tým spravodajcov na webovej stránke a v informačnom bilténe informuje o európskych témach. Obsah je určený všetkým tým, ktorých zaujíma aj dianie za hranicami vlastnej krajiny. Toto vysielanie pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke.
2: Schengen.
3: Limister Schengen, a cohum when in refortach treyero hurle chornacha. Fail or to fihishach dear orpach and sonora of a Limister Schengen. Treval stot is fihid than antis orpach, agus an elevage on a rua on Isling agus Liechtenstein. So Limister son is fed a tashtalo stot gustot, agus ni godaila le hain shakalaka chorin, big boner and sort chorin a rasneater. Bíodh teoirin talún fuairí nu éirigeist. Dá bhrí sin ní gá dul tré rialú teoirin a chomhain ar bhíon teoirin ceachtach á trasnú. Sé atá geist le sin ná teoirin idir stát le stig de Limister Schengen agus stát atá le smuide, idir an falling agus an Ucrain chur a gás. Le déanaí tá roinnt eatrithe tagtha ar Limister Schengen, chuig an chuirt isteach a Limister Schengen ar an gcéad lá de Mheánar 2023. In a hantasan, igderen blian a kiana, chin balstart an antas dean ra, gavet fi fail reglis na shekala chachorin, igna chorinacha in vanacha air agus mori, iter an tantas agus an volgor agus an romain, owl an gaed las trucha de vian varta fe fe kahar. Glock for kinna fe yera chorle shekalacha igna chorinacha talun nias deani. Kilian chishin nach mig faka a ga valstart an antas nach wil porta chalimister shengen. Shit san era agus an chipper. Tá próisis meastóireachta ar siúl fé láthair le cintú gofuil na cruite ar galéras gá le dulisteach sa limistéir gan teorainnacha ó ggólíana sa chipar.
2: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: Schengen.
2: Schengen.
4: Schengen.
6: It's based on co-decision.
5: Problems at the border.
7: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
5: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
3: Níl ceangal glúthúil ar éiring dulisteach a limistéir Schengen agus cintí gan dulisteach ann. Tá sé tátach a hiiscindáfach gúil an ceart conseil glóisiúachta i gach séránach in San Antas, beag bán ar bheith ina náisiúnach de hir a chuig isteach a limistéir Schengen nú nár chuig. Dá bhrí sin, agus teoiring á tras nua idir Belstát atá a limistéir Schengen agus Belstát nachhuiil, i brúnsabal níl sa teicáil teorin i dhéantar a hiránig an Antas ach mionseicáil agus é mar aim leis i cintú cé hiad. A bhéad a bhain le náisiúnach tríú tíortha, tá cineálacha agus nás neamachta co-cuimhithe ag stáit Schengen do riine atá ag iarraidh víosaí a fháil de thréimh sí gearra. Curann na víosaí san ar chumas na naoine a aghaíonn gluaiseacht féthirse limistéir Schengen de thréimhse suas le trí mhí. Ach ní gá de gach náisiúnach tríú tír chur isteach ar víosa de limistéir Schengen, tá saoránn ag Mheiricá agus na Austráile saoránn dulgas san chur a gás.
4: Schengen.
2: Schengen.
4: Schengen.
3: Ní aithe réig gan chuníil le seicálacha taistil de gachsort le limistéir Schengen. Tá sé tátach cuine bheit an difríocht idir seicálacha teorainn agus seicálacha slándála. Denta na seicálacha san ar chuis na slándála in Erfurt chur a gás, agus denta riad ina paisinéirí atá taistil taobh istigh de limistéir Schengen chomh maith. Déataach sé go mbeadh ar faisinéir do chomhéad a thaispeáint, lena n-ain ófaí céanacht an faisinéire le cruthú gur bé an paisinéir san uinéir dlíthúil an ticéad taistil. Ag an am céanna is fiú a lua ag an buintasach gur féidir le stát atá páirteach a limistéir Schengen, mar bhairteis gach túil, seicálacha teorainn a thuairt a ráis isteach go sealadach. I gásan bhfuil bagart fram chuaisiúach dá bhairtas poiblí nó dá lándáilin bheannach daoinethe aige. Chuirg an rabhasa a bhaim roinnt uaireanta, nuair thug an rang seicálacha teorainn a ráis isteach mé eol ar bhagatí scílathireachta chur a gás.
4: Schengen.
5: Schengen.
2: Schengen.
6: Schengen.
3: Dá bhrí sin, ní amháin go mbaineann limistéir Schengen le taistil é a scó, bhaineann sé leis an limistéir ar fad a choimeád slán chomh maith. Is bunach ar san rí é córas faisinéise Schengen a cruthaíodh chun eolas a chur ar fáil dos na póilíní agus údaráis phoiblí eile. Curann sé ar a gcumas dul isteach ann agus eolas a thicáil a bhain le daoine atá in easnamh nó bhfuil na póilíní sa tóir orthu i measc daoine eile. Is ardán cór idir údaráis foráimithe dlí ó thiartha éagsúla é. Cóiríonn sé le háir le bhéal slándála a chuibh nú, go háirithe a bhéad a bhain le teorainnacha seachtacha limistéir Schengen. Anois, má éachamid ar starann limistéir, chuirg tús leis a 1985 nuair a chin cúig bhealstát do chuid in Antas deire a chur le seicálacha ar na teorainnacha in bheannacha. Ba chuid é an tionsnamh de chothú lán fortú na Háirpa tar éis an dara chugad domhanda. Bhí sé mar aim leis chur leis an muineon réfortach trí dheire a chur le teorainnacha. Tá an anam an limistéir féin ó cheantar Schengen i Luxembourg, an áit ina shínigh na chéad stáit a bhí páirteachán an cóiontú bunaig. Tugtar a cí Schengen ar an trá omláin cóiontaithe agus forálacha gaolmhara a bhain le Schengen. Le conra Amsterdam chuirg an a cí san isteach a gratan Antas agus tá sé na chuid lánacht do dlí an Antas le cúig bliana is fithead nós. Tá sé nach mór dahad bliana ó síní ag cóiontú Schengen anois, agus fé láthair is féad le níos mána 200 milliún saoránach atá na gcónaí sa limistéir taistil fé thiarse. Ní hamháin go mbeadh sé níos fosa do dhaoine glúiseach le limistéir Schengen, bídí sé taistil ar chúis na gnó nó fáilíochta, ach chuireann sé leis an ngéal ag ar Eoirpa chomh maith, rud a chuireann feabhas ar chaighdeán ar saol le thuaill. Dá bhrí sin tá sé ar cheann dos na bhadaí as fear a buine go maith mar chuid de thiúnscadal lánfáirtithe na Eoirpa.
8: Ud Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Csengeri Mónika vagyok, az Európai Parlament fordító szolgálatának magyar nyelvi csoportjában dolgozom, interkulturális és nyelvi szakemberként. Munkatársaimmal együtt nap mint nap az Unió mind a 24 hivatalos nyelvére fordítunk. Tehát nem csak a többség által beszélt angolra vagy franciára, hanem írre, máltaira, lettre, észtre, szlovénre és más nyelvekre is, mert a demokrácia tisztelete egyben a nyelvi sokszínűség tiszteletét is jelenti. Kell-e attól félniük a kevesek által beszélt nyelvek használóinak, hogy az Európai Unióban háttérbe szorul a nyelvük? Egyáltalán nem. Nagy részben annak köszönhetően, hogy az EU számtalan módon támogatja ezeknek a ritkább nyelveknek az ápolását. Európában több mint 200 nyelvet beszélnek, ezek közül 24 számít hivatalos uniós nyelvnek. Németül, franciául és olaszul sokan tudnak, még az EU határain kívül is. Más nyelveket, például az írt vagy a máltait kevesebben ismerik, de attól még ugyanolyan hivatalos nyelvnek számítanak. Nem a nyelvhasználók számán múlik az értékük. És ez nem véletlen. Az Európai Uniót ugyanis a sokféleségben való egyesülés gondolata hívta életre. Olyannyira uniós alapeszménynek számít, hogy jelmondatául is ezt választotta. Mégpedig azon szilárd meggyőződés alapján, hogy a nyelvi sokszínűség nem korlát, hanem érték, amelyet védeni, ápolni, éltetni kell. Az uniós jogszabályok érvényt is szereznek ennek. Két alapvető jogi szövegben is egyértelműen megjelenik a nyelvi sokszínűség iránti elköteleződés. Először is az Európai Unió alapjogi chartájában, amelynek 22. cikke kimondja, hogy az Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget. Másodszor ott áll az Európai Unióról szóló szerződés harmadik cikkében, hogy az Unió tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását. És ezek nem puszta szavak. Jogalapot adnak meg annyi konkrét lépéshez. Ezek alapján született például tanácsi ajánlás a nyelvtanulás támogatására, hogy az uniós polgárok saját anyanyelvükön kívül akár két másik nyelven is tudjanak kommunikálni. A valóságtól elrugaszkodottnak tűnhet ez a törekvés, de mégsem az. Az európaiak szívesen tanulnak nyelveket. Egy 2024-es Euróbarométer felmérés szerint 10-ből 8-an vélik úgy, hogy mindenkinek tudnia kellene legalább egy idegen nyelven. Az Európai Parlament napi működése szintén ékes bizonyíték arra, hogy az Unió számára mennyire fontos a nyelvi sokszínűség. Ne feledjük, hogy a világ legtöbb nyelven dolgozó parlamentjéről beszélünk. Itt egyenértékű és egyformán fontos mind a 24 hivatalos nyelv. A parlament plenáris ülésein minden felszólalást szimultán tolmácsolnak. Minden jogszabályt le kell fordítani az EU összes hivatalos nyelvére. Csak hogy érzékeltessük, mekkora munka ez, ha egymásra tennénk a parlamenti fordítószolgálat által egy évben lefordított összes dokumentumot, akkora oszlop épülne, mint az Eiffel-torony. A szakmai nyelvhasználók, fordítók és diákok előtt bizonyára nem ismeretlen a JATE, azaz az EU hivatalos többnyelvű terminológiai adatbázisa. Óriási gyűjteményről van szó. 1,2 millió szócikkével és több mint 8 millió terminusával a legnagyobb ilyen adatbázis a világon. Nyelvszerető laikusoknak is ajánljuk. A 24 hivatalos uniós nyelv mellett latin kifejezéseket is tartalmaz. Az Európai Unió nem csak saját intézményein belül támogatja a nyelveket és a többnyelvűséget. Programjai osztálytermekbe, színházakba, könyvtárakba és az online térbe is elérnek, ahol a nyelvek az oktatás, a kultúra és a kreativitás révén kelnek életre. A legtöbben már hallottak az EU diákcsere programjáról, az Erasmus Plus-ról, Ám nem mindenki tudja, hogy a programon belül több projekt is indult a kevesek által beszélt nyelvek népszerűsítésére. Iskolák, egyetemek és kulturális egyesületek is beszállnak a szervezésükbe. Változatos módszerekkel és eszközökkel igyekeznek bevonni a fiatalokat a nyelvtanulásba, és adnak teret a kisebb közösségeknek nyelvük ápolására. Magyarországon is találunk hasonló programokra példát. A 2020-ban indult Diaszpóra felsőoktatási ösztöndíjprogram keretében évről évre egyre több külföldi fiatal kezdi meg felsőoktatási tanulmányait magyarországi egyetemeken. A fiatal ösztöndíjasok a magyar nyelven és a táncon keresztül fedezhetik fel Magyarországot. A 2-4 hetes nyári egyetemi programok nagyrészt nyelvi és kulturális ismereteik bővítésére alkalmasak. Ha a ritka nyelvek támogatásáról van szó, a Wiki Women is példaértékű kezdeményezés. Ez az Erasmus Plus projekt azt tűzte ki célul, hogy a kevesek által beszélt nyelveken is elérhetővé tesz különböző Wikipédia tartalmakat, ezzel erősítve a digitális műveltséget, a társadalmi szerepvállalást és a nyelvi készségeket. Ennek keretében például írdiákok cikkeket készítettek és töltöttek fel híres nőkről. Nem csak a nemek közötti egyenlőség ügyét segítik ezzel, hanem Írország első számú hivatalos nyelvét is új életre keltik, hiszen az írt ma a népesség viszonylag kis hányada használja napi szinten, és veszélyeztetettnek számít. Vajon mi a közös a Még egy kört mindenkinek című dán filmben, az Atya és a fiú nevében című máltai regényben és a Baltic Sea Forum for Documentaries filmfesztiválban? Mindegyik létrejöttében része volt a Kreatív Európa programnak. A 2021 és 2027 közötti időszakban több mint 2 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező keretprogramot a kulturális és kreatív ágazatok támogatására hozta létre az Európai Unió. Művészeti kezdeményezések széles körének megvalósításához nyújt forrásokat, legyen szó színházról, filmművészetről, fesztiválokról vagy könyvkiadásról, a lényeg a nyelvi és kulturális sokszínűség. Támogatja az irodalmi művek lefordítását és terjesztését, hogy azokat Európa szerte minél többen megismerhessék. 2014 és 2020 között több mint 3500 könyv megjelentetéséhez biztosított forrásokat. A kevesek által beszélt nyelveken írók alkotásai így az országhatárokon túlra szélesebb olvasóközönséghez is eljuthattak. A Kreatív Európa filmek feliratozásához és szinkronizálásához is támogatást nyújt, hogy azok az EU mind a 24 hivatalos nyelvén elérhetők legyenek, és így a kisebb nyelvi közösségek tagjai is megnézhessék őket. Nemzetközi kulturális projekteket és fesztiválokat szintén finanszíroz, ezzel írók, filmrendezők, fordítók és művészek százainak ad lehetőséget a határokon átívelő együttműködésre és új közönségek megszólítására. A Kreatív Európa tehát az EU minden hivatalos nyelvén hozzáférhetővé tesz kulturális tartalmakat és művészeti alkotásokat, még a kevesek által használt nyelveken is. Érdemes feltérképezni az Erasmus Plus és a Kreatív Európa nyújtotta lehetőségeket. Akár nyelvi kisebbség tagja, akár pusztán nyelvszerető valaki egyaránt profitálhat belőlük. Az Európai Parlament többnyelvű webrádió szolgáltatásának munkatársaiként mi is fontosnak tartjuk ezt a törekvést. Ezeket a podcastokat például a magyar mellett a 23 másik hivatalos uniós nyelven is meg lehet hallgatni. Még egy módja a társadalmi befogadás, az akadálymentesség és az egyenlő részvétel előmozdításának. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók többnyelvű webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
9: In Europa la popolazione e l'ambiente risentono sempre più della carenza d'acqua, causata da decenni di cattiva gestione delle risorse idriche e dal degrado degli ecosistemi di acqua dolce. I fiumi e le zone umide si stanno prosciugando e le acque sotterranee vengono estratte a un ritmo insostenibile. E se le temperature continueranno ad aumentare a causa dei cambiamenti climatici, non possiamo che aspettarci un'ulteriore e costante diminuzione delle nostre risorse idriche.
1: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast parleremo delle proposte dell'Unione Europea per una politica comune in materia di acque.
9: Nell'Unione Europea una parte significativa del territorio e della popolazione deve fare i conti con la carenza d'acqua. Secondo i dati dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, nel 2022 la crisi idrica ha interessato il 40% della superficie terrestre dell'Unione e il 34% della sua popolazione.
1: A risentirne di più sono i paesi dell'Europa meridionale, come Cipro, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna, ma i suoi effetti si stanno spingendo sempre più a nord, verso aree precedentemente considerate sicure dal punto di vista idrico.
9: Le cause sono molteplici e comprendono il consumo eccessivo di acqua per l'agricoltura, l'inquinamento, l'invecchiamento delle infrastrutture e l'intensificarsi dei cambiamenti climatici che provocano siccità sempre più frequenti e gravi.
1: Un recente studio dell'Agenzia Europea dell'Ambiente evidenzia che solo un terzo circa delle acque superficiali europee è in buona salute e che l'agricoltura e la produzione di energia elettrica da carbone sono tra le principali fonti di inquinamento. Questa crisi idrica rischia di avere ripercussioni spaventose. La Banca Centrale Europea avverte che la siccità potrebbe ridurre del 15% la produzione economica della zona euro, colpendo in particolare settori come l'agricoltura, l'industria manifatturiera e l'energia.
9: Per far fronte a questa situazione sempre più critica, la Commissione europea ha introdotto una serie di misure. Al centro c'è la direttiva quadro sulle acque, approvata nel 2000, che obbliga a proteggere le risorse idriche e a farne un uso sostenibile.
1: Per raggiungere questi obiettivi, i paesi dell'Unione devono mettere a punto dei piani di gestione dei bacini idrografici e, nelle zone più vulnerabili, dei piani di gestione della siccità. C'è poi tutta una serie di norme per promuovere il riutilizzo dell'acqua nell'agricoltura e per riparare le perdite degli acquedotti.
9: Ma per affrontare la crisi idrica servono interventi ancora più decisi. Nella sua ultima relazione, l'Agenzia Europea dell'Ambiente ha elencato una serie di misure urgenti, tra cui un'attuazione più rigorosa delle direttive in vigore, una profonda revisione delle pratiche agricole, la riduzione dell'inquinamento e il ripristino degli ecosistemi.
1: Riconosciute come questioni prioritarie anche dal Green Deal europeo, la carenza idrica e la siccità sono al centro di molte delle principali strategie europee in materia di clima. L'Unione fornisce inoltre sostegno finanziario agli Stati membri e ad altre autorità per aiutarli a combattere la crisi idrica. Ad esempio, più di 300 progetti hanno ricevuto finanziamenti per la ricerca e l'innovazione attraverso i programmi Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa.
9: Il Parlamento europeo svolge un ruolo determinante nella definizione della politica in materia di acque. Da tempo gli eurodeputati insistono sulla necessità di adottare strategie globali per affrontare il problema della carenza idrica. Chiedono più investimenti nelle infrastrutture idriche, un'applicazione più rigorosa delle normative ambientali e interventi sugli habitat naturali, come il ripristino delle zone umide.
1: In una delle sue ultime relazioni, il Parlamento ha sottolineato l'importanza di proteggere le risorse idriche non solo per la salute pubblica e l'ambiente, ma anche per la produzione di energia, l'agricoltura e la sicurezza alimentare.
9: Il Parlamento spinge per una rapida approvazione della legge sul ripristino della natura, che punta a recuperare gli ecosistemi degradati, aiutare i terreni a trattenere più acqua e ridurre i rischi di alluvione. I deputati europei hanno anche chiesto di introdurre obiettivi vincolanti sull'efficienza dei consumi per tutti gli usi dell'acqua e hanno sottolineato che serve un'azione più decisa a livello europeo per ridurre l'inquinamento causato da sostanze chimiche, medicinali, batteri resistenti agli antibiotici, microplastiche, pesticidi chimici e fertilizzanti.
10: C'è poi da considerare il fatto che in Europa molti fiumi e laghi bagnano più paesi. Per questo serve una gestione transfrontaliera delle acque. Rafforzare la resilienza idrica del nostro continente deve essere uno sforzo europeo condiviso. Gli investimenti in infrastrutture e in sistemi di monitoraggio intelligenti sono essenziali per tenere costantemente sotto controllo la qualità e l'utilizzo delle acque. Ecco perché, nell'ambito delle discussioni sul bilancio europeo a lungo termine per il periodo 2028-2034, i deputati suggeriscono di istituire un fondo apposito per migliorare la resilienza idrica nelle regioni più a rischio.
9: Per affrontare la crisi idrica serve un'azione collettiva. I responsabili politici hanno il compito di garantire una gestione sostenibile delle risorse e l'applicazione delle norme esistenti, mentre l'industria deve investire in tecnologie a basso consumo e ridurre l'inquinamento.
10: Anche noi possiamo contribuire allo sforzo, adottando abitudini più sostenibili e favorendo iniziative volte a preservare le nostre preziose risorse idriche. Il Parlamento europeo continuerà a impegnarsi per garantire maggiori tutele, ma per vincere la sfida della crisi idrica dobbiamo tutti fare la nostra parte.
9: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
11: Anfang Oktober 2024 veröffentlichte das Europäische Parlament die Ergebnisse der ersten Eurobarometer-Umfrage nach der Europawahl. Eines kristallisiert sich ganz klar heraus. Die hohen Lebenshaltungskosten und die wirtschaftliche Lage sind Themen, die die Menschen in der EU beschäftigen. Sie hören die Reihe Europa und ich. In dieser Folge geht es um die Umfrage nach der Europawahl 2024. Steigende Preise und Lebenshaltungskosten sowie die wirtschaftliche Lage. Das waren für mehr als 40% der EU-Bevölkerung die Hauptgründe dafür, ihre Stimme bei der letzten Europawahl abzugeben. Ein Drittel der Wählerinnen und Wähler gab an, die internationale Lage hätte sie zur Stimmabgabe bewegt. Ein weiteres Drittel nannte als wichtigsten Beweggrund die Verteidigung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Häufig aufgeführt wurden auch Migration, Umwelt, Klimawandel sowie Verteidigung und Sicherheit der EU. Zwei Drittel der Befragten zeigten sich mit Blick auf die Zukunft der EU zuversichtlich. Und auch der EU-Mitgliedschaft steht man großteils positiv gegenüber. Rund 70% sind der Meinung, dass ihr Staat davon profitiert hat, Mitglied der EU zu sein. Also ungefähr gleich viele Befragte wie bereits in den letzten Jahren. Dafür, warum die EU-Mitgliedschaft gut für ihr Land ist, nannten die Befragten insgesamt vor allem vier Gründe. Am häufigsten wurde die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den EU-Staaten genannt. Am zweithäufigsten gaben die Befragten an, die EU würde zur Wahrung des Friedens beitragen und für mehr Sicherheit sorgen. An dritter und vierter Stelle standen jeweils das Wirtschaftswachstum und die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Das Vertrauen in die europäische parlamentarische Demokratie ist nach wie vor ausgesprochen groß. 42% der Befragten gaben an, ein positives Bild vom Europäischen Parlament zu haben und damit mehr als je zuvor. Die Umfrageergebnisse deuten darauf hin, dass die Stimmabgabe bei der Europawahl für viele Bürgerinnen und Bürger inzwischen selbstverständlich geworden ist, eine demokratische Gewohnheit sozusagen. Warum sie ihre Stimme abgeben? Mehr als die Hälfte der Wählerinnen und Wähler antwortete auf diese Frage, generell immer wählen zu gehen. Rund 40% gaben an, es sei ihre Pflicht als Bürger. Die Umfrage wurde vom Europäischen Parlament in Auftrag gegeben und im Juni und Juli 2024 vom Meinungsforschungsunternehmen Verian durchgeführt. Mehr als 26.000 Menschen aus allen 27 Mitgliedstaaten nahmen an der Umfrage teil. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
12: Bienvenue dans cette série de podcasts intitulée « L'histoire et les faits » qui nous fait découvrir d'importants moments historiques et leurs conséquences à long terme. Dans cet épisode, nous allons aborder l'un des moments phares de l'intégration européenne, le traité de Maastricht. Nous examinerons aussi comment il a été mis à jour par les traités d'Amsterdam et de Nice et réexpliquerons le contexte historique dans lequel ces traités sont entrés en vigueur et ce qu'ils ont permis de mettre en œuvre.